These words, Natasha Bedingfield, fakkar kombinsi li bmeta nispiċċaw flaxra tkompli kler u tibqa sejra sassija. Mbagħad preċiż wara ikolna lil Natalie Holden, Roy Orbison, You Got It.